Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szolgál.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek gondolkodtunk.

veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: sem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, akira

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer baleset a magyar utakon, délben bezárnak a klímanélküli posták, baj van a kurkumával, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Több mint 180 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 baleset történt, amelyekben 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján ezeket legtöbbször továbbra is az elsőbség adás elmulasztása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. Keddig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll rendelkezésre, ahol bárki lehűlhet. A listán egyebek mellett könyvtárak, művelődési házak, egészségügyi intézmények, üzletek és hivatali épületek is szerepelnek. A hőségriasztás idején délben is bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondi. A kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 órára visszaérjenek a hivatalba. Emiatt a következő napokban lassabb lehet a csomagfeldolgozás és a kézbesítés a szokásosnál. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amelyhez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú áru termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar-görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Kurkuma port hívtak vissza a boltokból. Az Indiából származó Midgia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a fűszerből, ne fogyassza el. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem jön érdemi változás. Kánikulára készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

ha nem hallak. Könnyebb, ha elmenni hagylak. De minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak. Könnyebb, ha elmenni hagylak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 31-e, reggel 6 óra van. Ez a Pécsbók, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbók.
1: Ismét vizet hozta MÁV a forgalmas vasúti és busz állomásokon. Jövő héten rendezik a Pécs kantátot. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az országos tisztifőorvos kedd éjfélig rendelte el a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást. A meteorológusok tájékoztatása szerint napról napra fokozódik majd a hőség. A nappali csúcshőmérséklet egyes napokon akár 40 fokig, vagy a fölé is emelkedhet. A kánikula rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot, a balesetek kockázatát. Fokozottan megterheli a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségben szenvedők szervezetét. Nem árt tudni, a Katasztrófa Védelem honlapján elérhető azoknak a baranyai helységeknek a listája is, melyeket bárki igénybe vehet nyitvatartási időben egy kis hűsölésre. Csütörtöktől életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A MÁV csoport újra vízosztással és párakapukkal készül a kánikulára. A vállalat azt közölte, újra több vasúti és busz állomáson ivókutak üzemelnek, melyekből bárki friss ivóvízhez juthat. A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és délután 5 óra között vizet is osztanak, többek között a pécsi vasúti főpályaudvaron és a központi távolsági buszállomáson is. Emellett a pécsi vasútállomáson is üzemel párakapu, ami enyhülést nyújthat. Rendkívül szigorú átvilágításon ment keresztül az alig több mint 2 hónapig közlekedő Pécs-München repülőjárat üzemeltetője. A fizetésképtelenségi eljárás alávont német céggel szemben több 100 000 eurós követelése áll fenn a pécsi önkormányzatnak, mindezt a pécsi városvezetés közölte csütörtökön az MTI-vel. Korábban Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi önkormányzati képviselő csoportjának vezetője azt mondta, több 100 millió forintos kár érhette a pécsieket a repülőjárat június elejé megszűnése miatt. A képviselő azt is közölte, vizsgálatot kezdeményezett annak kiderítésére, miként juthatott az önkormányzat a jelen helyzetbe. Megállapodás született Pécs városa és a Pécsi Tudományegyetem között parkolók kialakításáról. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az egyetem parkolót alakíthat ki a sportutcai vívócsarnok mögötti területen. A fejlesztésért cserébe az önkormányzat 7 parkolóhely használati jogát kapja majd meg. Az új parkolókat várhatóan a Lánc utcai rendelőintézet dolgozói vehetik igénybe. A beruházás során egy összesen 59 férőhelyes, sorompóval zárt parkoló jöhet létre. Augusztus 3-a és 8-a között rendezik a Pécs Kantát Kórus Fesztivált, amelyen mintegy 400 énekes vesz majd részt, közölte a Pécsi Kulturális Központ. A rendezvény során koncertekre lehet számítani a Széchenyi téren, a Zsolnai negyedben és más köztereken, míg a rendezvény csúcspontja a Kodály Központban tartandó koncert lesz, ahol több száz énekes

0: énekes részvételével hangzik fel Karl Orff Carmina Buránája. A fesztivál részeként karnagyi mesterkurzusra is sor kerül. A rendezvényről a Pécs Kantát hivatalos oldalán lehet bővebben olvasni. A fogyatékossággal élő, vagy nem tipikusan fejlődő, sajátos nevelési igényű gyerekeket támogató program indult Magyarország és Horvátország határmenti térségében, közölte a Szigetvári Tankerületi Központ. A program 2 éven át zajlik. Megvalósítását több mint 430 ezer euróval támogatja az Európai Unió. A nemzetközi projekt során a pedagógusok képzéseken vesznek részt, a gyerekek számára terápiás foglalkozásokat, kreatív műhelyeket szerveznek, és beszereznek egy kis buszt is, ami megkönnyíti a gyerekek biztonságos szállítását a fejlesztő foglalkozásokra. Országjáró útra indult a Mohács 500 vándorkiállítás. A 8 tablóból álló tárlat célja az, hogy az érdeklődőkkel megismertesse a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket, az évforduló kiemelt programjait és a mohácsi nemzeti emlékhely megújítását. A tárlat 2 azonos példányban készült el, jelenleg Balatonfüreden és Egerben látható, ám a következő hónapokban sok más hazai és határon túli városba, köztük Pécsre és Mohácsra is ellátogat majd. Ormánsági napokat tartanak Sejjén. A vasárnapig tartó eseménysorozaton hagyományőrző rendezvények, családi és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A színpadon Tóth Edu humorista, a Nihil Chips és a Balkán fanatik is fellép. Emellett retro diszkóra is készülnek. Vasárnap a helyi sportegyesület közreműködésével sportnapot tartanak. A programokról részletesen az Ormánsági Napok Sejje nevű közösségi oldalon lehet tájékozódni. Ivóvízkorlátozást vezettek be Rózsafán és több környező településen, miután apró férgeket találtak a hálózati vízben. A lakosságot arra kérik, hogy a csapvizet egyelőre ne fogyassza. Az ivóvízellátást lajtos kocsikkal biztosítják az érintett területen. A vízhálózat tisztítása és átmosása több településen is zajlik, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mikor állhat helyre a biztonságos ivóvízellátás. Mindenről a Harkányi Hírek számolt be. A Pécs Aktuál megkereste a Tettye Forrásház ZRT-t, akik azt közölték, Pécset nincs ilyen gond, a városban a csapvíz minősége 100%-os megfelelőségű. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. Az elmúlt hetekben országosan közel 600 vendéglátóhelyet ellenőriztek. Ennek során 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések során az éttermek mellett a strandbüféket, fagyizókat, valamint a rendezvényeken működő vendéglátó egységeket is vizsgálták. 15 egység működését korlátozni kellett, súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az ellenőrzések folytatódnak. Montenegróban rendezték az elmúlt napokban a 11. Nemzetközi Néptánc Fesztivált, ahol a komlói kispöndői csoport is szerepelt. A pöndői néptánc együttes fiataljai több ország táncosai mellett mutathatták be műsorukat, amiért elismerő diplomát vehettek át. A fellépést követően a csoport pár napot még Montenegróban töltött, ahol kirándulásokon és közös programokon vettek részt. Kezdődik a parlagfű szezon. Július végén már országszerte megjelennek a parlagfű pollenjei a levegőben, figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi Központ, hozzátéve, hogy a legérzékenyebbeknél már ezekben a napokban megjelenhetnek a tünetek. Az allergiásoknak így érdemes mielőbb megkezdeniük a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultálni orvosukkal. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a kánikula miatt úgy döntött, részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot. A döntés értelmében szombaton este 10 és vasárnap reggel 6 óra között ismét közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek az utakon. Ugyanakkor szombaton délután 3 és este 10, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között a korlátozás érvényben lesz a kamionok számára. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok. Sometimes in life you feel the fight is over. legnagyobb kedvencek. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, július utolsó napján, 31-e, péntek van, sok boldogságot kívánok az Oscaroknak, ők van névnaposok, és Isten értesse a szülinaposokat is. Artful Dodger és a Riri Wind, előtte még Szakács Gergő, most pedig George Michael dala érkezik, a Flawless, Go to the City, hívható SMS Viber 0620-5555-155. Még egyszer jó reggelt, kitartást az újabb forró naphoz, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM, a legjobb zenék.
3: Like no other.
4: Flawless, absolutely flawless.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötlete.

Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július legutolsó napján, egyébként a 212. az évben, és minden évben július utolsó péntekje a Rendszergazdák világnapja. Köszönjük nekik pótolhatatlan munkájukat, és hasonló a címe Beyoncé dalának is, Irreplaceable, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. 35-39 fokos forróság vár ránk. Ma is július, tehát hőséggel búcsúzik, és ugyanígy indul az utolsó nyári hónap is majd holnap. Ha dugó, baleset van, névnapos, szülinapos ünnepelne bárki, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még több friss info és részletes időjárás jelentés hamarosan, aztán Kellys dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szigorúan átvilágították a pécsi repülőjárat üzemeltetőjét. Egyre csak fokozódik a kánikula, ma 37 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Rendkívül szigorú átvilágításon ment keresztül az alig több mint két hónapig közlekedő Pécs-München repülőjárat üzemeltetője. A fizetésképtelenségi eljárás alá vont német céggel szemben több százezer eurós követelése áll fenn a pécsi önkormányzatnak, mindezt a pécsi városvezetés közölte csütörtökön az MTI-vel. Korábban Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi önkormányzati képviselőcsoportjának vezetője azt mondta, több százmillió forintos kár érhette a pécsieket a repülőjárat június elejé megszűnése miatt. A képviselő azt is közölte, vizsgálatot kezdeményezett annak kiderítésére, miként juthatott az önkormányzat a jelen helyzetbe. Ormánsági napokat tartanak Sejjén. A vasárnapig tartó eseménysorozaton hagyományőrző rendezvények, családi és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A színpadon Tóth Edu humorista, a Nihil Chips és a Balkán fanatik is fellép. Emellett retro diszkóra is készülnek. Vasárnap a helyi sportegyesület közreműködésével sportnapot tartanak. A programokról részletesen az Ormánsági Napok Selje nevű közösségi oldalon lehet tájékozódni. A kánikulai napokban a szokásosnál tovább tart nyitva a pécsi hullámfürdő. A harmadfokú riasztás idején a strand minden nap este 8-ig tart nyitva, azért, hogy minél többen felfrissülhessenek. Az intézmény jövő szombaton a Magyar Fürdőszövetség országos vízipisztoly csatájára is várja az érdeklődőket. A rekordkísérlet augusztus 8-án délután 2 órakor kezdődik majd. A részletek a PSN ZRT honlapján érhetőek el.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécset folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. A munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Tartanak még a közműfejlesztési munkák Pécsett a Megye utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Útlezárásra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál, és lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát is. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet, egyre melegebb napok következnek, ma napközben akár 37 fokot is mérhetünk majd. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék forrósággal búcsúzik júliusra, a napsütésé lesz ma is a főszerep, kevés felhő lehet az égen, csapadék nem valószínű, a maximum pedig 35-39 fok környékén alakul, holnap 34-40 fok, és ugyanerre készülhetünk majd vasárnap is. Hát ha ezt még lehet fokozni, akkor inna fokozza. Hát, azaz forró, de mindenek előtt egy kis hideg. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Ki mit álmodott ma éjszaka?
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged.
1: Persze nem engem, szóval volt egy álmom címmel az iRéma fiadala is szól majd hét után, és hozom Inike Muzi legendás slágerét is Here Comes the Hot Stepper címmel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ismét vizet hozta máva nagyobb vasúti és buszpályaudvarokon. Napközben akár 37 fokot is mérhetünk ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtöktől életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A MÁV csoport újra vízosztással és párakapukkal készül a kánikulára. A vállalat azt közölte, újra több vasúti és buszállomáson ivókutak üzemelnek, melyekből bárki friss ivóvízhez juthat. A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és délután 5 óra között vizet is osztanak, többek között a pécsi vasúti főpályaudvaron és a központi távolsági buszállomáson is. Emellett a pécsi vasútállomáson is üzemel párakapu, ami enyhülést nyújthat. Az országos tisztifőorvos kedd éjfélig rendelte el a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást. A meteorológusok tájékoztatása szerint napról napra fokozódik majd a hőség. A nappali csúcshőmérséklet egyes napokon akár 40 fokig, vagy a fölé is emelkedhet. A kánikula rontja a fizikai és szellemi teljesítő képességet, fokozza a fáradékonyságot, a balesetek kockázatát. Fokozottan megterheli a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségben szenvedők szervezetét. Nem árt tudni, a katasztrófavédelem honlapján elérhető azoknak a baranyai helységeknek a listája is, melyeket bárki igénybe vehet nyitvatartási időben egy kis hűsölésre. Kezdődik a parlagfű szezon. Július végén már országszerte megjelennek a parlagfű pollenjei a levegőben, figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Hozzátéve, hogy a legérzékenyebbeknél már ezekben a napokban megjelenhetnek a tünetek. Az allergiásoknak így érdemes mielőbb megkezdeniük a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultálni orvosukkal.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécset folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. A munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Tartanak még a közműfejlesztési munkák Pécsett a Megye utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Útlezárásra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál, és lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát is. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet, egyre melegebb napok következnek, ma napközben akár 37 fokot is mérhetünk majd. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Búcsúzunk júliustól, attól a hónaptól, amelyben hát lezajlott a foci VB, melynek utolsó mérkőzése a döntő.

0: Előtt a most érkező dalt adta elő Robbie Williams és Laura Pausini, Sola Desire, a FIFA hivatalos himnusza, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Július utolsó napja van, 1948-ban. Ezen a napon megnyílt az úttörő vasút, a mai gyermekvasút elődje, ahol a vasútas szolgálatot gyermekek látták el. A vasút után aszfalt, ha dugó baleset van, bárom az infót 0620 55 55 155. Move in the Right Direction címmel a Gossip dala folytatja a Best reggelt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Meghallgatjuk július utolsó napjának legfrissebb híreit. A végén időjárás jelentés, bár ugyanazt lehetne mondani kb. A következő pár napban minden reggel. Forróság, forróság, fokozódó forróság, ez vár ránk. Ma is részletek a hírekben, aztán Bill Smith-szel rázzuk. Getting Jiggy With It!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Napos időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. Az elmúlt hetekben országosan közel 600 vendéglátóhelyet ellenőriztek. Ennek során 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések során az éttermek mellett a strandbüféket, fagyizókat, valamint a rendezvényeken működő vendéglátó egységeket is vizsgálták. 15 egység működését korlátozni kellett, súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az ellenőrzések folytatódnak. Országjáró útra indult a Mohács 500 vándorkiállítás. A 8 tablóból álló tárlat célja az, hogy az érdeklődőkkel megismertesse a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket, az évforduló kiemelt programjait és a mohácsi nemzeti emlékhely megújítását. A tárlat két azonos példányban készült el. Jelenleg Balatonfüreden és Egerben látható, ám a következő hónapokban sok más hazai és határon túli városba, köztük Pécsre és Mohácsra is ellátogat majd. Augusztus első hétvégéjén indul a labdarúgó Magyar Kupa, amelynek első két fordulójában az NB1 és NB2-ben szereplő csapatok még nem vesznek részt. Az első forduló párosításait július elején sorsolták, mivel 143 csapat nevezett egy együttes, az Algyő játék nélkül tovább jutott a második fordulóba. Baranyát az első fordulóban a Nagy Kozár, a Komló, a Villány, a Mágocs, a PTE, PEAC és a PMFC képviseli. A második fordulóba a meccsek győztesei jutnak tovább.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécset folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. A munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Tartanak még a közműfejlesztési munkák Pécsett a Megye utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Útlezárásra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál, és lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát is. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet, egyre melegebb napok következnek, ma napközben akár 37 fokot is mérhetünk majd. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július utolsó napja van, 31-e péntek. Sok boldogságot kívánok az Oscaroknak és a szülinaposoknak is. 112 éve a mai napon született Louis de Funé, francia komikus, a Saint-Tropez-i csendőr. ...1962-ben ezen a napon született Wesley Snipes, amerikai színész, többek között a Nagy csapat, a New Jack City, az 57-es utas, a Pusztító és a Penge filmek sztárja. 1963. július 31 megszületett Norman Cook, azaz Fatboy Slim angol zenész DJ, az elektronikus zene egyik meghatározó alakja. 1964-ben a mai napon született Carolina Müller, azaz Sissi Ketch, német énekesnő. A mai napon született Jim Corr, ír gitáros dalszerző három lánytestvérével együtt a The Corrs tagja. 1965. július 31. megszületett az angol írónő, Harry Potter megalkotója J.K. Rowling. A sort pedig a 78-as születésű Will Champion zárja, ő a Coldplay alapítója, dobosa. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Egyre ritkább az őszinte mosoly az arcokon, ahogy egyre forróbb az időjárás. Azért próbáljunk meg mosolyogni. Shanice is szereti. Nyolc után jön majd az I Love Your Smile, és itt lesz Gáspár Laci is. Ható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ismét vizet hozta máva nagyobb vasúti és buszpályaudvarokon. Napközben akár 37 fokot is mérhetünk ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtöktől életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A MÁV csoport újra vízosztással és párakapukkal készül a kánikulára. A vállalat azt közölte, újra több vasúti és buszállomáson ivókutak üzemelnek, melyekből bárki friss ivóvízhez juthat. A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és délután 5 óra között vizet is osztanak, többek között a pécsi vasúti főpályaudvaron és a központi távolsági buszállomáson is. Emellett a pécsi vasútállomáson is üzemel párakapu, ami enyhülést nyújthat. Országjáró útra indult a Mohács 500 vándorkiállítás. A 8 tablóból álló tárlat célja az, hogy az érdeklődőkkel megismertesse a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket, az évforduló kiemelt programjait és a mohácsi nemzeti emlékhely megújítását. A tárlat két azonos példányban készült el. Jelenleg Balatonfüreden és Egerben látható, ám a következő hónapokban sok más hazai és határon túli városba, köztük Pécsre és Mohácsra is ellátogat majd. A fogyatékossággal élő, vagy nem tipikusan fejlődő, sajátos nevelési igényű gyerekeket támogató program indult Magyarország és Horvátország határmenti térségében, közölte a Szigetvári Tankerületi Központ. A program két éven át zajlik. Megvalósítását több mint 430 ezer euróval támogatja az Európai Unió. A nemzetközi projekt során a pedagógusok képzéseken vesznek részt, a gyerekek számára terápiás foglalkozásokat, kreatív műhelyeket szerveznek, és beszereznek egy kis buszt is, ami megkönnyíti a gyerekek biztonságos szállítását a fejlesztő foglalkozásokra.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécset folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. A munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Tartanak még a közműfejlesztési munkák Pécsett a Megye utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Útlezárásra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál, és lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát is. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet, egyre melegebb napok következnek, ma napközben akár 37 fokot is mérhetünk majd. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Üdv a nyár finisében, mert hogy elindul holnappal az utolsó nyári hónap. Forrósággal búcsúzik július, ugyanígy indul augusztus, de gondoljunk bele abba, hogy nagyjából egy hónap múlva, augusztus végén, szeptember elején, remélhetőleg már nem lesz hőkupola. Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Give It To Me, így indul az óra, 5 perccel múlt 8. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best of M, a legjobb zenék. Tatabánya térségében az M1-esen Budapest felé 10-15 km a szakaszos torlódás, lassulás, araszolás, néha gyorsabban, néha lassabban. Az átterelt belső sávban lerobbant valaki. Amúgy is munka folyik, ugye, felújítás az M1-esen, de hogyha ilyenkor valaki lerobban, és ott egy sávban, na akkor van az, ami most. Kitartást, jó utat, ha dugó, baleset van, jöhet a közlekedési info a 0620-55-55-155-re, és jön a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, a Lady Marmalade, Christina Aguilera-tól, Lil Kim-től, Mia-tól és Pink-től.

0: Ezt a legjobb zenék. Változik a hőség miatt a kamionstop. Holnap augusztus 1-én szombaton délután 3 és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy holnap délután 3-ig még kamionok között kell szlalomozni útban a Balaton felé, mert hogy a kétszer elhalasztott Balaton átúszást holnap végre megtartják. Hát nem a legjobb kombó, de hát ez van. Jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben ma is, holnap is, és hát úgy unblock a hőkupola végéig. Ha pedig egyszer vége lesz, akkor úgy érezzük majd magunkat, mint Kim Mezel dalának hallgatása közben. Ez szól a legfrissebb hírek után, mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szigorúan átvilágították a pécsi repülőjárat üzemeltetőjét. Egyre csak fokozódik a kánikula, ma 37 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Rendkívül szigorú átvilágításon ment keresztül az alig több mint két hónapig közlekedő Pécs-München repülőjárat üzemeltetője. A fizetésképtelenségi eljárás alá vont német céggel szemben több százezer eurós követelése áll fenn a pécsi önkormányzatnak, mindezt a pécsi városvezetés közölte csütörtökön az MTI-vel. Korábban Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi önkormányzati képviselőcsoportjának vezetője azt mondta, több százmillió forintos kár érhette a pécsieket a repülőjárat június elejé megszűnése miatt. A képviselő azt is közölte, vizsgálatot kezdeményezett annak kiderítésére, miként juthatott az önkormányzat a jelen helyzetbe. Ormánsági napokat tartanak Sejjén. A vasárnapig tartó eseménysorozaton hagyományőrző rendezvények, családi és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A színpadon Tóth Edu humorista, a Nihil Chips és a Balkán fanatik is fellép. Emellett retro diszkóra is készülnek. Vasárnap a helyi sportegyesület közreműködésével sportnapot tartanak. A programokról részletesen az Ormánsági Napok Sejjen nevű közösségi oldalon lehet tájékozódni. A kánikulai napokban a szokásosnál tovább tart nyitva a pécsi hullámfürdő. A harmadfokú riasztás idején a strand minden nap este 8-ig tart nyitva, azért, hogy minél többen felfrissülhessenek. Az intézmény jövő szombaton a Magyar Fürdőszövetség országos vízipisztoly csatájára is várja az érdeklődőket. A rekordkísérlet augusztus 8-án délután 2 órakor kezdődik majd. A részletek a PSN ZRT honlapján érhetőek el.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécset folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. A munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Tartanak még a közműfejlesztési munkák Pécsett a Megye utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Útlezárásra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál, és lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát is. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet, egyre melegebb napok következnek, ma napközben akár 37 fokot is mérhetünk majd. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Még mindig több mint 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé, Tatabánya térségében. Az átterelt sávban lerobbant egy autó. Aki személyautóval van, annak érdemes elgondolkodni kerülő úton, például az 1-es főúton. És fordulat ahhoz képest, amit korábban jósoltak a meteorológusok, a jövő hét közepére vártuk az enyhülést, de ez egyre inkább a jövő hét végére csúszik. A jelenlegi állás szerint majd szombaton enyhül jelentősen a forróság. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből jön Dimples D és a Sucker DJ a Besten.

sucker DJ. So listen, party people.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, jó reggelt, a következő órában biztosan szól majd az LMC dal a Take Me to the Clouds Above. Vigyél fel a felhők fölé. Hát nincs hová, hiszen nincsenek felhők. És nem is lesznek jó pár napig, részletes időjárás jelentés, infók a forróságról a hírek végén. Aki pedig szeretne, az nosztalgiázhat márkal is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabandban. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban kumlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak!

0: Harmadfokú hőségriasztás. A MÁV csoport újra vízosztással és párakapukkal készül a kánikulára. A vállalat azt közölte, újra több vasúti és buszállomáson ivókutak üzemelnek, melyekből bárki friss ivóvízhez juthat. A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és délután 5 óra között vizet is osztanak, többek között a pécsi vasúti főpályaudvaron és a központi távolsági buszállomáson is. Emellett a pécsi vasútállomáson is üzemel párakapu, ami enyhülést nyújthat. Az országos tisztifőorvos kedd éjfélig rendelte el a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást. A meteorológusok tájékoztatása szerint napról napra fokozódik majd a hőség. A nappali csúcshőmérséklet egyes napokon akár 40 fokig, vagy a fölé is emelkedhet. A kánikula rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot, a balesetek kockázatát. Fokozottan megterheli a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségben szenvedők szervezetét. Nem árt tudni, a katasztrófavédelem honlapján elérhető azoknak a baranyai helységeknek a listája is, melyeket bárki igénybe vehet nyitvatartási időben egy kis hűsölésre. Kezdődik a parlagfűszezon. Július végén már országszerte megjelennek a parlagfű pollenjei a levegőben, figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Hozzátéve, hogy a legérzékenyebbeknél már ezekben a napokban megjelenhetnek a tünetek. Az allergiásoknak így érdemes mielőbb megkezdeniük a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultálni orvosukkal.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Pécsett folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. A munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Tartanak még a közműfejlesztési munkák Pécsett a Megye utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Útlezárásra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál, és lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát is. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet, egyre melegebb napok következnek, ma napközben akár 37 fokot is mérhetünk majd. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 5 perccel 9 óra után, július utolsó napján, 31-e péntek van, hőkupola ide, forróság oda, azért az oszkárokról ne feledkezzünk meg, ők a mai névnaposok. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, már is indítom Tayo Cruz dalát. Maxim Levente vagyok, ez a
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Korábban lerobbant valaki az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében az átterelt sávon. Forgalmi akadályt már nem okoz, de a több mint 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Sok az araszóló egyre elcsigázottabb magányos autós nekik szól, és nem csak nekik. Lonely címmel Annánás slágere a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Holnap megtartják a már kétszer elhalasztott Balaton átúszást, viszont nagyon óvatosan majd az M7-esen, mert hogy a hőségriadó miatt módosult a kamiontilalom, csak délután 3 és este 10 óra között tilos majd a kamionoknak közlekedniük, szóval a nap első felében még meg kell osztozni az M7-esen velük, az úszás után pedig futás, menekülés, Love on the Run, Sikén dala folytatja a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Barbie után most már maradunk a lányos tematikánál óra végéig, hiszen jön a Miss California, aztán a Mencs megszerelem, majd Brandy and Monica és a The Boy Is Mine, a fiú, a srác az enyém, Cicaharc és a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még nem biztos, vasárnap már megdőlhet a napi melegrekord. 35-39 fok közötti forróság vár ránk ma is. Aztán ez fokozódik napról napra. Részletek a hírekben, a következő órában pedig elhozza nekünk a 90-es évek funky bulijainak hangulatát a Flip the Script. És jön Geszti Péter, Péter Fiborival. Beléd szerettem, ez van. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Napos időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. Az elmúlt hetekben országosan közel 600 vendéglátóhelyet ellenőriztek. Ennek során 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések során az éttermek mellett

0: emlékhely megújítását. A tárlat két azonos példányban készült el. Jelenleg Balatonfüreden és Egerben látható, ám a következő hónapokban sok más hazai és határon túli városba, köztük Pécsre és Mohácsra is ellátogat majd. Augusztus első hétvégéjén indul a labdarúgó Magyar Kupa, amelynek első két fordulójában az NB1 és NB2-ben szereplő csapatok még nem vesznek részt. Az első forduló párosításait július elején sorsolták, mivel 143 csapat nevezett egy együttes, az Algyő játék nélkül tovább jutott a második fordulóba. Baranyát az első fordulóban a Nagykozár, a Komló, a Villány, a Mágocs, a PTE, Peac és a PMFC képviseli. A második fordulóba a meccsek győztesei jutnak tovább.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Pécset folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. A munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Tartanak még a közműfejlesztési munkák Pécsett a Megye utcában. A helyszínen teljes útzár érvényes. Útlezárásra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál, és lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát is. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet, egyre melegebb napok következnek, ma napközben akár 37 fokot is mérhetünk majd. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában George Michael-től, Jack Reddix-től zenél a Maroon 5 is, az első dalt pedig Lady Gaga énekli a 2022-es Top Gun Maverick című mozifilm hivatalos betétdaláról van szó. Hold my hand, 4 perc elmúlt 10, hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek, és hát mindenkinek sok-sok erőt, kitartást kívánok a forró napok végéig. Max Levente vagyok.
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A Flip the Script-tel tekerjük vissza az időkerekét a 90-es évek funky házi bulijainak hangulatát idézve. És ha már buli, a pénteki Night Shift Extra-ban ma szerdai rezidensünk Effendi hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit mixben. Hívható SMS Viber 06 20 55 55 155, ha dugó baleset van, várom az infót. Ez tehát a YouTube-i a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Szemetet szednek a külső sávban, a 125-ös kilométernél közel 2 kilométeren torlódik a forgalom. És egy előrejelzés a hétvégére, a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosul, méghozzá úgy, hogy holnap, augusztus 1-én szombaton délután 3 óra és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 között lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy ugye holnap megtartják a kétszer elhalasztott Balaton átúszást, tehát a nap első felében délután 3-ig osztozniuk kell az M7-esen a Balatonra igyekvőknek, illetve a kamionosoknak. Óvatosan a 77-es főúton is, a Művészetek Völgye Fesztivál miatt a Balaton felvidéken Kapolcs és Vigánt Petend is tele van, autósokkal, gyalogosokkal, bringázókkal, szóval figyeljen mindenki egy picit, a szokásosnál is jobban a másikra, kitartást a hőségben, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyed belehelyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, lencsegulyás füstölt csülökkel. Az A menü rákforogházi hasábbal, aiolival, a B menü gőzgombóc, a C menü hortobágyú húsos palacsinta. A Paleo menü 3290 forintért, zöldségkrémleves pirított magvakkal, rakott édeskáposzta. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat a frankfurti leves virslivel. Az A menü rostonsült harcsafilé citrommártásban olivás jezmirizssel, a B menü barátfüle baraszlekfárral töltve édes tejföllel. És végül a vegán menü 3290 forintért, zöld borsó leves friss petrezselyemmel, hortobágyi palacsinta szejtámból. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Képzelőerőnket a Unique erősíti majd. Vagy képzeljük el, hogy van valóság, de egy picit más. Nem forró, csak olyan kellemes 30 fok körüli. Normál nyár, vízparton, egy jeges hideg üdítővel. DJ Sammy és a nyárfiai is jönnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 11 óra, jönnek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, lencsegulyás füstölcsülökkel, az A menü rákforogházi hasábbal, ájolival, a B menü gőzgombóc, a C menü hortobágyúhúsos palacsinta. A Paleo menü 3290 forintért, zöldségkrémleves pirított magvakkal, rakott édes káposzta. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat a frankfurti leves virslivel. Az A menü rostonsült harcsafilé citrommártásban olivás jázmirizssel, a B menü barátfüle baraszlegfárral töltve édes tejföllel. És végül a vegán menü 3290 forintért, zöld borsó leves friss petrezselyemmel, hortobágyi palacsinta szejtámból. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Németi, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen lounge slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
4: Nincs veszélyben az áramellátás. 63 embert fogtak el a budapesti razzián. Holnap elrajtol a 44. Balaton átúszás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jelenleg nincs veszélyben Magyarország áramellátása. A Duna rekord alacsony vízállása miatt ugyanakkor a Paksi atomerőmű csökkentett teljesítménnyel. 2000 helyett 960 megawatton működik, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Korábban azt is közölte, ha vízállás tovább csökken, az erőmű teljes leállítására is szükség lehet. A kormány közben növeli az áramimportot, mozgósítja a tartalékokat és arra kéri a nagyfogyasztókat és a lakosságot, hogy az esti csúcsidőszakban lehetőség szerint csökkentse az áramfogyasztását. Akár már vasárnap teljes kapacitással működhet a 100 halombattai Dunamenti erőmű. Ezt szintén a kormányfő jelentette be. Magyar Péter elmondta, a műszaki hiba elhárítása a tervezetnél gyorsabban halad, így a javítás után már ma megkezdődhet az újraindítás. Hozzátettem, ezzel mérséklődhet a magyar villamos energiarendszerre nehezedő terhelés. Összesen 63 embert fogtak el a rendőrök a budapesti ellenőrzés sorozat második hetében. Közöttük ittas járművezetők, valamint rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúsítottjai is voltak. Az akció során további 56 embert állítottak elő, több mint 80 helyszíni bírságot szabtak ki, és szabálysértési, valamint büntető feljelentéseket is tettek. A rendőrök egyebek mellett közterületi alkoholfogyasztás, köztisztasági szabálysértések és közlekedési jogsértések miatt is intézkedtek. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Réh Fülöp és Balatonbuglár közötti eseményen a

0: 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
4: Hello, kitartást kívánok a hét utolsó pár munkaórájához, na és hát az előttünk álló még jó pár nap forrósághoz. Hűsítő zenékből a délelőtt utolsó órájában sem lesz hiány. Salt and Pepper és a Soup, egy kis shoppingolás egy klimatizált plázában. Hozom az üdítő Dario G. slágert, a Sunshine címűt, már is itt van a Buddy Rockers, I Like The Way. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez a
3: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, Sunshine-ból is megártasok, persze, csak akkor nem, ha ez mondjuk a következő dal címe, és egyébként nagyon-nagyon jó, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A Dario G folytatja a péntek délelőttöt, péntek lévén pedig Night Shift Extra, ma szerdai rezidensünkkel, Effendivel, ami azt jelenti, hogy 6 és 8 között a Best FM esti mix műsorában a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop slágereit hallgathatjuk mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között Effendi a pultban.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Többek között a Linkin Park, a The Smashing Pumpkins, David Guetta és a legendás Ramones is. Azok között a zenészek között szerepel, akik 2027-ben csillagot kapnak a világhírű hollywoodi hírességek sétányán. Az új kitüntetettek névsorát a napokban tartott sajtótájékoztatón jelentették be. A zenészek mellett számos ismert színész is csillagot kap a hírességek sétányán, köztük Idris Elba, Pedro Pascal és Lisa Kudrow, valamint több más népszerű filmes és televíziós személyiség is. És még néhány név az óra végéig, a 90-es és 2000-es évekből jön Akon a Dangerous-szal, CJ Lewis, és nem sokára DJ Sammy is a The Boys of Summer-rel a Westen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat, lassan ebédidő, és péntek van, ami azt jelenti, hogy jó hétvégét is kívánok minden kedves Best FM hallgatónak. Vigyázzon magára mindenki a forróságban, vigyázzunk egymásra, és jobban figyeljünk jobban az utakon, hogy ne történjen baj. Átadom a stafétát Hori kollégámnak, a Korz Brett Leszével indul a Best délután. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keres minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Selyei termálfürdő.
3: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Tartós vízhiányos időszak elé nézhetünk. Választjuk a hazai dinnyét a hőségben is. Az RMS nyerte a kék szalag vitorlás versenyt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tartós vízhiányos időszakra kell felkészülnünk, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a következő napokban sem várható érdemi csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tovább csökkenhet a folyók vízszintje. Hozzátettem, a Dunán Paks térségében napokon belül kritikus vízállás alakulhat ki, ezért mindenkit arra kér, hogy takarékoskodjon a vízzel és felelősen használja a vízkészleteket. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén a vízrendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskós ivóvízzel segíti az ellátást. A kormányfő arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban lehetőség szerint ne locsoljanak. A Dunamenti regionális vízmű szerint Pismely felső részén a megszokottnál 2-szer nagyobb vízfogyasztás miatt alakultak ki ellátási zavarok. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta a rádiónknak Göczi Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
6: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
5: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. A Vándor Róbert kormányozta RSM nyerte az 58. kék szalagtó kerülő vitorlás versenyt. A győztes hajó 13 óra 27 perc alatt teljesítette a Balaton körüli távot. Vándor Róbert negyedszer diadalmaskodott a kék szalagon, legutóbb 2021-ben nyert. A második helyen Litkei Farkas csapata a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik.

0: Fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori jó hangulatban, mert hogy egyébként itt van a péntek, már csak ezt a délután kell kibírnunk, és indul a hétvége, és hát nagyon jó idővel, kánikulával, úgyhogy lehet majd kikapcsolni, addig pedig a zenék kapcsolnak ki minket. Indulunk is a délutánban a The Course-szal, ez a Breathless.
1: Best

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Well Hello és a Pályaudvar. Gondolom a munkaidő egy kicsit félbe szakadt most az ebédidő miatt. Jó étvágyat mindenkinek, én szolgáltatom mellé a legjobb zenéket. Itt lesz velem Justin Timberlake és Timbaland közösen hamarosan a Sexy Back, most viszont egy brit turi ember előttük. Jön Fatboy Slim és a Praise You.

0: Best FM a legjobb zenéka. We have got it going on. A Backstreet Boys-tól repített vissza minket a 90-es évekbe. Egy rövid szünet jön, aztán természetesen folytatjuk az időutazásunkat. Két belevaló choice-it már be is készítettem. Itt lesz velem Nelly Furtado a Turn of the Light-tal. No, meg Pink a Don't Let Me Get Me-vel érkezik a közvetlen folytatás tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen a legjobb zenékkel készülök, visszarázódunk a munkába, de olyan dalok fognak minket például felfrissíteni, mint a TLC-től a Waterfalls majd egy óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Biztosított az ország üzemanyag ellátása, több új lakás épült idehaza, elhunyt Gávölgyi Judit műfordító. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a magyar villamos energiarendszer helyzete, jelentette be Szász Halombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormányfő szerint a Szász Halombattai finomítót a 2018-as rekord alacsony vízállás után felkészítették a hasonló helyzetekre. A paksi erőműnél azonban ilyen fejlesztés nem történt. Közben a Duna menti erőmű javítása jól halad, az alkatrész megérkezett, így hamarosan megkezdődhet a tesztüzem. Magyarországon továbbra is biztosított az üzemanyag ellátás, erről már Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója beszélt. Kiemelte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt leállt a hajóforgalom, ami komoly logisztikai kihívást jelent az üzemanyag szállításban, és hosszabb távon megnehezítheti az ellátást. Hozzátettem, ezért kulcsfontosságú, hogy a Szász Halombattai finomító mielőbb ismét teljes kapacitással működjön. A tavalyi tűzeset utáni helyreállítás várhatóan szeptemberben fejeződik be. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MOL elsődleges feladata továbbra is a hazai piac ellátása. Nőtt az átadott új lakások száma az idei második negyedében. A statisztikai hivatal adatai szerint majdnem 3500 lakás kapott használatba vételi engedélyt, ami 42%-kal több, mint egy évvel korábban. Nem csak a nappali hőség, hanem a forró éjszakák is komoly terhet jelenthetnek a szervezetnek, hívta

0: regény magyar fordítása. A fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben Tretton Judit emlékgyűrűvel ismerték el. Férjével Gál Vagyi János színművésszel 55 évig éltek együtt. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Folytatódik a péntek délutáni munka a legjobb zenékkel. Szerencsére ők meghozzák majd a hangulatot, hogy gyorsan elperegjen és le tudjuk tenni, és irány legyen a hétvégébe. Itt lesz velem a TLC a Waterfalls-szal. Bekészítettem a Hands-on tesókat az Mbappal, a kezdés pedig Pitbull és Usher közösségé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
2: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk. Hát kicsit én is így vagyok, mert hogy ránéztem a naptárra, és ugye július 31-e van, július utolsó napja, és holnaptól már augusztus, úgyhogy ez a nyár nagyon elrohant. A mai napon egyébként az Oscarok ünneplik a névnapjukat, Isten értesse őket, a legjobb zenéket pedig hozom a munkáim mellé, hogy jól teljen az idő. Itt lesz Mau Chao és a Bongo Bong, hamarosan, a közvetlen folytatás viszont a TLC csapatáé, ez a Waterfalls. Rádiózzunk együtt egészen este 6-ig a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Horé!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a When You Are Gone, Bryan Adams és Mel C duettje. Most pedig info az úton lévőknek, az M5-ös autópályán kell figyelni, Budapest felé vezető oldalon, a 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, itt közel 2 kilométeres a torlódás, úgyhogy kitartást kívánok azoknak, akik éppen ebbe vesztekelnek, vagy e felé tartanak, érdemes lehet egy lehajtót és a régi 5-öst használni. Ha valaki ki akarná egészíteni az infoblokkomat, az pedig tegye nyugodtan, a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, nem csak írni, hanem hívni is lehet. Én pedig természetesen jövök a rövid szünet után hamarosan vissza a legjobb zenékkel. Itt lesz egy másik duett is velem, Robbie Williams és Kylie Minogue a Kids, de a közvetlen folytatás az Gajoye, a Bessame Mucho-val megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, egy igazi nyári sláger Rúzsa Magditól és Begitől, ez volt a Szerelem. És megidézzük a következő órában is ezt a hangulatot majd az Ace of Base csapatával. Ők akkor Cruel Summerrel jönnek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats & Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap Akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Szervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Celle-Szepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Celle-Szepti Hóra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Extrém hőség, összehívták estére a védelmi munkacsoportot, van elég benzin és gázolaj itthon, tromfosztással zárult az idei kék szalag a Balatonon. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a hazai villamos energiarendszer helyzete, a Duna rekord alacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, jelentette be Százhalombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, holnaptól ugyanakkor teljes kapacitással működhet a Duna menti erőmű. Hozzátette, estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, ahol a legszükségesebb kérdésekről döntenek a víz és energia helyzet kapcsán. Ismételten azt kérte az emberektől, hogy a következő napok kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését, hogy segítsék a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érdek. Biztosított az üzemanyagellátás itthon, erről már a MOL elnök vezérigazgatója beszélt szintén Százhalombattán. Hernádi Zsolt bejelentette, várhatóan szeptember második felére fejeződik be a társaság helyi finomítójának helyreállítása, amelyre a tavalyi tűzeset után volt szükség. Ezt követően ismét teljes kapacitással működik az üzem, ami erősíti az ellátás biztonságot. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék, úgy fél éves korukig erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
6: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek, az édesanyja teje azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
5: A Vándor Róbert kormányozta Eresem nyerte az 58. kék szalag tókerülő vitorlás versenyt. 13 óra 27 perc alatt teljesítette a távot. A második helyen Litkei Farkas csapata, a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei verseny szélcsendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Marad a hőség. Az este, aztán az éjszaka sem hozhat

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: A péntek sok helyen rövid nap, úgyhogy valaki már letette a munkát, mert hogy elmúlt 2 óra, július 31-e van. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, kitartást kívánok azoknak, akik az utakat róják ezekben a pillanatokban, mert hogy megnövekedhet a forgalom. Jönnek stressz csökkentésképpen a legjobb zenék. Indulunk Emily Sunday-jel, ez a Next to Me.
0: Best FM,

0: Hülye, de ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a kegyelem. Hát én is kegyelmet kérek, mert hogy többen is vannak itt a vonalban. Haló, haló!
2: Jó napot!
1: Szép napot, bemutatkoztok?
2: Georgina vagyok, Luca.
3: Fanni, Peti.
1: Ó, három lány és három fiú, mit csináltok éppen?
2: Most egy velencei táborból.
1: Táborozás van éppen, akkor anyu, apu megnyugodhat, hogy Luca, Georgina, Fanni és Peti rendben vannak, no de meg szeretnétek valakit lepni.
4: Legjobb edző a világon.
2: És el szeretném neki mondani, hogy mennyire szeretjük őt.
1: Tényleg? Miért? Mire edz titeket? Miben?
2: Akrobatikus rock'n'roll.
1: Hát akkor üzenet átadva, srácok. Érezzétek továbbra is magatokat nagyon jól, ha nem is akrobatikus rock'n'roll-lal, de a legjobb zenékkel fogunk tovább menni. Jön az Ace of Base csapata a Cruel Summer-rel most ide a Best

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt George Michael és a Freedom. Tartunk egy rövid szünetet, és utána folytatjuk azzal az Eminemmel, aki most nem a rappelés miatt, vagy a zenekészítés miatt kerül középpontba elsősorba, hanem azért, mert egy cipőgyűjteményt fog majd árverésre bocsájtani. 100 pár cipőről beszélünk, és van közte egy nagyon különleges darab, méghozzá egy Jordan 4-es, amit dedikált is. Ennek azt mondják a szakértők, hogy közel $4000 lesz majd a licit kezdése. A világsztár rapper egyébként teljes bevételt jótékonysági célra fogja felajánlani. Egyelőre még nem nevezte meg, hogy melyik szervezetnek, de lehet, hogy többnek is fog majd belőle adományozni. Szóval ő érkezik a rövid szünet után a The Real Slim Shady-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

csapkapkodva indul, a homlok mögött a gondol.

0: Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt 4 percben Ákos volt itt a tükörrel, a folytatásban pedig jön egy díva, aki egyébként mikor a porondra lépett és elkezdett zenéket csinálni, akkor nem biztos, hogy még díva volt. Aztán 2010-ben feltűnt egy igazi díva mellett, Cher mellett, egy filmben, úgyhogy nem csak egy énekesnőről van szó, hanem egy színésznőről is. Azon kívül a Maroon 5-nak az egyik dalába is énekelt már közreműködőként, és volt tehetségkutató verseny mentora is, méghozzá nem is akármilyen nevek mellett. Blake Shelton és CeeLo Green is ott volt a társaságában. Például jön Christina Aguilera, és a Dirty Soul tőle itt a Best-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 1-én a Káptalan kertben fellép Geszti Péter. Az es folyamán megszólalnak a Repülők, a Jazz Megaz és a Gringo Star slágerei. Kapunyítás este 7-kor. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Elindult a felsőoktatási pótfelvételi. A hétvégén is marad a forróság. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön elindult a felsőoktatási pótfelvételi, amelynek során azok jelentkezhetnek a szeptemberben induló képzésekre, akiket az általános eljárásban sehová nem vettek fel, vagy nem is adtak bejelentkezést. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint idén több mint 40 intézmény hirdetett meg képzéseket a pótfelvételiben. A jelentkezők egy helyet jelölhetnek meg az e-felvételiben augusztus 7-éig. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Csütörtöktől életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A MÁV csoport újra vízosztással és párakapukkal készül a kánikulára. A vállalat azt közölte, újra több vasúti és buszállomáson ivókutak üzemelnek, melyekből bárki friss ivóvízhez juthat. A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és délután 5 óra között vizet is osztanak, többek között a pécsi vasúti főpályaudvaron és a központi távolsági buszállomáson is. Emellett a pécsi vasútállomáson is üzemel párakapu, ami enyhülést nyújthat. Nem szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohácsi Komp péntektől. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Azt közölte, az érintett járművek vezetőinek más megoldást kell választaniuk az átkeléshez. Kerülni lehet például a legközelebbi Duna hidakon, Baján vagy a horvátországi Kiskőszegnél. A korlátozást csak akkor oldják fel, ha a Duna vízállása ezt lehetővé teszi. Meghalt egy ember egy pécsi építkezésen. A rendőrség tájékoztatása szerint július 29-én a reggeli órákban egy épülő lakóház födém szerkezetén dolgozó munkások alatt beszakadt a kiépített zsaluzat. Ennek következtében 5 a betonra zuhantak. Az egyik szakember egy 46 éves barcsi férfi, az esés során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét veszítette. A másik 4 munkás megsérült, őket a mentők látták el. A rendőrség az ügyben ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást, halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt. Kétszer elhalasztották, ezen a hétvégén azonban megrendezik a Balaton átúszást. A szervezők azt közölték, az úszók szombaton Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a vállalt távot. Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak, ahol az úszók pihenhetnek, vizet és szőlőcukrot kaphatnak.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Pécsett a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek. A helyszínen útszűkület sebességkorlátozás érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. A munkaterületnél sávlezárás van érvényben. Továbbra is le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtóága és a Jegenyés utca északi kijárata. Hétfőn és kedden a Veresendre utcában a teniszpályák előtti útszakasznál burkolatjavítást végeznek, sebességkorlátozás és félpályás útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a kánikula a következő napokban is. Szombaton az ország túlnyomó részén marad a derült idő, csak kevés helyen várható néhány gomoly felhő, a csapadék esélye nagyon kicsi. Napközben többfelé feltámad a déli szél. A hőmérséklet kora reggel 22, napközben 38 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk, 4 órakor a Best FM-en, további kellemes szép napot kívánok. Július utolsó napján pénteken vagyunk, közeleg-közeleg a hétvége. A mikrofonnál este 6-ig Horváth László, addig játszom a dalokat, megállás, megszakítás mentesen. Kezdünk Britney Spears lengerével, Szolnál és a Toxic.
1: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Holnap is jelentkezik a Pécs Café Light nagyon sok zenével és persze izgalmas témákkal. Vendégem lesz majd többek között Halász Kinga, a Zsolnay Örökség kezelő NKFT kommunikációs munkatársa, aki hozza az aktuális augusztusi programokat. Rövidesen folytatom az időjárás híreivel, addig is jönnek a dalok, velünk lesz a Mystic és a Scandalous, a Jetlag és a Temegén, előtte indítom a 90-es klasszikust, itt az En Vogue és a My Lovin' a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Érkezek már is az időjárás legfrissebb hírein, érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, nem is csoda, hiszen Pécset most 37-38 fokot méretünk. Holnap reggel 22-23 fokra kelünk, napközben a 38-39 a jellemző, vasárnap 39, hétfőtől egészen csütörtökig 40 fokra készülhetünk, csapadék és szélmentesen, sziklázó napsütéssel, magas UV-sugárzással. Adódik a kérdés, hogy meddig tart a hőség, nos, az időjósok szerint, amikor majd fellélegezhetünk, az nagyjából augusztus 10-11 környékére várható. Az időjárás hírei után hamarosan folytatódik a zenei maraton, hozom majd többek között a Cool & the Gang feldolgozást Coolio-tól a 90-es évekből Too Hot, előtte énekel Heinz Gábor Biga, Learning to Let Go.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Selyei termálfürdő.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Sokan a kánikulát csupán vízpartot tudják elképzelni és kibírni. Hogy a környékben milyen strandokat érdemes felkeresni, erről bővebben egy átfogó cikkben lehet olvasni a Pécs Aktuál híroldalon. Nálunk is jönnek majd a hírek délután 4 órakor a felelős szerkesztőtől, Incarnitól. Előtte viszont jön Ellie Dala, ez már a Two Times a 90-es évekből.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A Black Eyed Peas amerikai turnéra indul, Fergie nélkül. Én viszont úgy döntöttem, hogy legyen teljes a csapat, úgyhogy a következő órában szól a Don't Funk With My Heart. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4-kor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Hétvégén újraindul a vasúti közlekedés Komló és Dombóvár között. 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet a következő napokban. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 1-én újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Ezen a hétvégén a MÁV Retro Weekendet tart, így a Zobák Express egy 424-es gőzmozdonnyal érkezik majd a városba, várhatóan szombaton kora délután. A hétvégén retro buszok is járnak majd Komló és Kaposvár között. Fontos tudni, hogy a vasúti személyszállítás újraindulásával változik a buszmenetrend is. Komló és Dombóvár térségében több járat is megszűnik. A részletekről a Volán busz oldalán lehet tájékozódni. A vízfogyasztás mérséklésére kérte a lakosságot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a vízi közmű társaságok egyre nehezebben tudják kiszolgálni a megnövekedett fogyasztást, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökken a kitermelhető víz mennyisége. Kiemelte, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságos vízellátás fenntartásáért, és szükség esetén szigorúbb lépések bevezetésétől sem zárkózik el. Sikeresen pályázott Abaliget önkormányzata a Magyar Falu programban. A település több mint 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el önkormányzati ingatlanok fejlesztésére. A tanácsadó az önkormányzat épületében található régi önkormányzati bérlakás helyére költözik. A helységet fel is újítják. Emellett elkészül az épület udvari homlokzatának felújítása is. A körzet Abaliget mellett Husztót, Kovács Szénája és Orfű védőnői ellátását is biztosítja. A kivitelezés várhatóan ősszel kezdődik. Továbbra is szükség van a véradókra. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt a napokban tett közzé felhívást, melyben véradásra kérte a lakosságot a betegellátás biztonsága érdekében. Most azt jelezték, sok önkéntes jelentkezett, így javult a helyzet. A jelenlegi vérkészlet bíztató, de szükség van a további donorokra is. Az aktuális baranyai véradási helyszínekről és időpontokról a véradás.hu, illetve az ovs.hu oldalon lehet tájékozódni. A Magyar Kézilabda Szövetség csütörtökön tartotta a férfi NB1B menetrendjének sorsolását. A Carbonex Komló hazai pályán kezdi meg a küzdelmeket a Cegléd ellen, majd a második fordulóban a Várpalotához utazik. A csapat már megkezdte a felkészülést a bajnokságra. Ezen a hétvégén éppen a Várpalotát fogadja edzőmeccsen szombaton délután, majd jövő szombaton újra találkozik a két csapat barátságos mérkőzésen idegenben. Pécsett a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület sebességkorlátozás érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, a munkaterületnél sávlezárás van érvényben. Továbbra is le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtóága és a Jegenyés utca északi kijárata. Hétfőn és kedden a Veresendre utcában a teniszpályák előtti útszakasznál burkolatjavítást végeznek, sebességkorlátozás és félpályás útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a kánikula a következő napokban is. Szombaton az ország túlnyomó részén marad a derült idő, csak kevés helyen várható néhány gomoly felhő, a csapadék esélye nagyon kicsi. Napközben többfelé feltámad a déli szél. A hőmérséklet kora reggel 22, napközben 38 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Mindjárt hozok egy hűsítő programot ebben a forróságban, előtte viszont játszom a dalokat legalább 20 percen keresztül megállás megszakítás mentesen. Itt lesz például a Salt and Pepper 90-es klasszikusa, előtte zenél a Black Eyed Peas, ez már a Don't Fight With My Heart. 101 hét Best FM.

a nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből.

0: sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Hozom a hűsítő programot augusztus 8-ára a Sikondai Pihenőparkban, ugyanis megrendezik az első sikondai pikniket hagyományteremtő célzattal. A programok 10 órakor kezdődnek arcfestéssel, aztán lesz a gyerekek számára légvár, bűvés show, hangabanda, jóga szabadban, 14:30-tól hangtálas meditáció, aztán délután jönnek a fellépő csapatok, 16 órakor kezd a Cats and Jazz, 17:30-kor a Swing Ladies, míg este 7 órakor a programot a Seholnap akusztik koncertje fogja zárni. Hamarosan hozom majd a hűsítő tippeket, a fontosabb dolgokat, amelyeket mindenféleképpen érdemes és fontos betartani a kánikulában. Előtte viszont itt vannak a dalok, Atomic Kitten, The Tiny Desire, ez pedig már a Bam Funk MCs és a Freestyler.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már csak mi tudjuk,

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Hogy hogyan viseljük el a kánikulát, ez vannak hasznos és persze nagyon fontos szabályok és tippek, nézzük őket. A legfontosabb az, hogy tartsuk hűvösen a lakást, klíma vagy éppen ventilátor segítségével, használjunk sötétítőfüggönyt, illetve az éjszaka folyamán lehetőleg szellőztessünk. Folyamatosan ígyunk kis mennyiségű folyadékot, ez naponta legyen 3-4 liter víz, amit mindenféleképpen kerülni kell, az nem más, mint a cukrozott, a szénsavas, a koffeines, valamint az alkoholos italok. Lehetőleg délelőtt 11 és délután 3 óra között ne menjünk ki a tűzőnapra, használjunk a magas faktorszámú fényvédőkrémet, illetve figyeljünk arra is, hogy a strandon, az árnyékban is le lehet égni, ami pedig segíti a hűsülésünket napközben, az nem más, mint néhány párakopú pécset. Többek között lehet velük találkozni a belvárosban, Uránvárosban, Kertvárosban, illetve a Vásárcsarnok környékén is. Hamarosan jönnek a névnaposok és születésnaposok, addig is velünk lesz többek között Will Smith, a SZA Sisters, most pedig a Back to Black a 90-es évekből, itt van Guruval a Szerelem Bomba 98-ból. Thanks.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Július 31-e péntek van, névnaposok az Oscarok, a Batók, a Batuk és a Batusok, nem utolsó sorban a Deák is. Van két születésnaposunk, 62 éves Caroline Katrina Müller, vagyis Sissy Catch német énekesnő, legnagyobb slágerje Heaven and Hell, vagy éppen a Soul Survivor. És 61 éves J.K. Rowling, angol író, neki köszönhetjük a Harry Pottert. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, délután 5 órakor, mellőtte itt van Shirlene Spiteri-vel a Texas a 90-es évekből, I Don't Want a Lover.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: El is a kisza folytatódik hamarosan a zenei maraton, tőle szól a No One, előtt érkeznek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor, hol máshol, mint a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Elindult a felsőoktatási pótfelvételi. A hétvégén is marad a forróság. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön elindult a felsőoktatási pótfelvételi, amelynek során azok jelentkezhetnek a szeptemberben induló képzésekre, akiket az általános eljárásban sehová nem vettek fel, vagy nem is adtak bejelentkezést. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint idén több mint 40 intézmény hirdetett meg képzéseket a pótfelvételiben. A jelentkezők egy helyet jelölhetnek meg az e-felvételiben augusztus 7-éig. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Csütörtöktől életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A MÁV csoport újra vízosztással és párakapukkal készül a kánikulára. A vállalat azt közölte, újra több vasúti és buszállomáson ivókutak üzemelnek, melyekből bárki friss ivóvízhez juthat. A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és délután 5 óra között vizet is osztanak, többek között a pécsi vasúti főpályaudvaron és a központi távolsági buszállomáson is. Emellett a pécsi vasútállomáson is üzemel párakapu, ami enyhülést nyújthat. Nem szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohácsi Komp péntektől. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Azt közölte, az érintett járművek vezetőinek más megoldást kell választaniuk az átkeléshez. Kerülni lehet például a legközelebbi Duna hidakon, Baján vagy a horvátországi Kiskőszegnél. A korlátozást csak akkor oldják fel, ha a Duna vízállása ezt lehetővé teszi. Meghalt egy ember egy pécsi építkezésen. A rendőrség tájékoztatása szerint július 29-én a reggeli órákban egy épülő lakóház födém szerkezetén dolgozó munkások alatt beszakadt a kiépített zsaluzat. Ennek következtében 5-en a betonra zuhantak. Az egyik szakember egy 46 éves barcsi férfi, az esés során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét veszítette. A másik 4 munkás megsérült, őket a mentők látták el. A rendőrség az ügyben ismeretlen tettes ellen indított büntető eljárást, halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt. Kétszer elhalasztották, ezen a hétvégén azonban megrendezik a Balaton átúszást. A szervezők azt közölték, az úszók szombaton Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a vállalt távot. Az úszó folyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak, ahol az úszók pihenhetnek, vizet és szőlőcukrot kaphatnak.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Pécsett a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek. A helyszínen útszűkület sebességkorlátozás érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. A munkaterületnél sávlezárás van érvényben. Továbbra is le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtóága és a Jegenyés utca északi kijárata. Hétfőn és kedden a Veresendre utcában a teniszpályák előtti útszakasznál burkolatjavítást végeznek, sebességkorlátozás és félpályás útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a kánikula a következő napokban is. Szombaton az ország túlnyomó részén marad a derült idő, csak kevés helyen várható néhány gomoly felhő, a csapadék esélye nagyon kicsi. Napközben többfelé feltámad a déli szél. A hőmérséklet kora reggel 22, napközben 38 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, innen folytatjuk holnap 3-kor. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást a mikrofonnál, most még ebben az órában H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, hamarosan nosztalgiázunk a manchesteri csapattal, jön az MP Paul és a Moving On Up, előtte énekel Alicia Keys, No One.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Ami időjárásunkat illeti, egy dolgot biztosan ki lehet jelenteni, holnap sem fogunk fázni, ugyanis már reggel 22-23 fok lesz, napközben a 38-39 fok a jellemző, csak úgy, mint vasárnap, aztán hétfőtől csütörtökig nemes egyszerűséggel 40 fokra készülhetünk sziklázó napsütésre és magas UV-sugárzásra. Az időjárás legfrissebb hírei után rövidesen folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is velünk lesz a Soulwave, csak úgy, mint Solama 90-es évekből.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Itt a nyár, sokan választanak európai úti célt a pihenéshez. Hogy mire érdemes figyelni, erről folytatjuk a beszélgetést Kerner Barbarával, a Europe Direct Baranya megye információs pont vezetőjével.
1: Amennyiben vásárolni fogunk, és pedig vásárolunk külföldön is, tudjuk, hogy az adott célországban mi a hivatalos fizetőeszköz. A 27 EU tagállam közül jelenleg 21-ben hivatalos fizetőeszköz az euró. Idén csatlakozott ugye Bulgária is az euró övezethez, mindenhol máshol nem az euró, tehát érdemes erre is odafigyelni. Illetve a bankkártyák használatánál arra hívom fel a figyelmet, hogy először is mindenképp legyen nálunk a letiltás telefonszáma, azaz, hogyha ellopják, vagy elveszítjük a bankkártyát, tudjuk, hogy kit kell azonnal felhívni és letiltatni. Amennyiben valaki nem utazik rendszeresen, megtörténhet az, hogy a bank azt mondja, hogy jaj, hát külföldön használták, ez eltér a rendszer, és használattól letilthatja, tehát akár informáljuk is előre a bankot, hogy mi külföldre fogunk utazni, ott fogjuk használni a bankkártyákat. És ami nagyon fontos, hogy nem lehet bankkártyát külföldön újat csináltatni, tehát ott mindig csak itthon Magyarországon fogja a bank tudni kicserélni. Minden esetben tájékozódjunk az időjárásról, sajnos egyre melegebbek a nyarak, egyre hosszabbak és egyre durvábbak ezek a hőhullámok, nagyon sok erdőtűz is van, tehát figyeljünk arra, hogy mi történik a célországba, valamint egyre több ország vezet be úgynevezett strand szabályokat, tehát elég komolyan szabályozzák, hogy milyen strand felszereléseket vihetünk le a partra, szabályozzák a dohányzást, előírhatják a tengerparti városokban az öltözködést, tilthatják a zenehallgatást. Figyeljünk erre oda, mert nagyon komoly bírságokat kaphatunk. Az is nagyon fontos, hogyan fogjuk tartani a kapcsolatot külföldről. Ugye 2017 óta működnek a roaming díjak külföldön. Amennyiben Európai Uniós országokon kívül utazunk, érdemes megnézni, hogy működik-e a roaming, ez teljesen eltérő szolgáltatóként, nincs erre egy egységes szabály. Felmerülhet a diákkedvezmények kérdése is, nincs egységes uniós diákkedvezményrendszer, ugyanakkor számos kedvezményt igénybe vehetünk a nemzeti diákigazolvánnyal, tehát jelen esetben a magyar diákigazolvánnyal, legyen szó akár közlekedésről, múzeumbelépőről, koncertekről, szállásokról. Nekem az a tapasztalatom, ha viszi magával a diák, akkor sok-sok kedvezményt fog kapni az EU tagállamokba. És hát az egyik legfontosabb, azt gondolom, az egészségügyi ellátások mellett, hogy mit tegyünk, ha bármilyen baj történik velünk. Lopás áldozata leszünk, baleset történik velünk, betegség lesz, letartóztatás, erdőtüzek, ne adj Isten haláleset, hogy mit kell ilyenkor tennünk. Bizonyára mindenki ismeri, de azt gondolom nem árt megismételni a 112-es európai segélyhívószámot, amit ingyenesen a nap 24 órájába hívhatunk, még akkor is, ha nincs hálózat, vagy nincs feltöltve a telefonunk, tehát ezt kell hívnunk azonnal, illetve forduljunk a konzulátushoz. Ezért mondtam az elején, hogy töltsük le a Konzinfo utazom alkalmazást. Na de mi történik akkor, ha olyan országban vagyunk, ahol nincs magyar konzulátus vagy magyar nagykövetség? Ebben az esetben is nem kell kétségbe esni, mint uniós polgár jogunk van ahhoz, hogy a többi 26 EU tagállam konzulátusának a segítségnyújtását és a védelmét igénybe vegyük, hiszen mi európai polgárok vagyunk. Azt szoktam mondani, hogy a nagyobb tagállamoknak kvázi mindenhol van nagykövetsége, tehát ő hozzájuk kell akkor ilyenkor fordulni, és a korábbi éveknek megfelelően, hogyha Horvátországba utazunk, és bizony a magyar turistáknak elsődleges célpontja ugye Horvátország, és azt gondolom itt a baranyai utazóknak is, hogy ugyanúgy júliustól magyar rendőrök segítik a magyarokat Zadárban és Pulában, elvesznek az okmányaink, megbírságoltak minket, elszállították az autót, vagy csak egyszerűen nyelvi nehézségeink vannak, akkor elérhető két mobiltelefonszám, amiket ha felhívunk, akkor a magyar rendőrök segíteni fognak nekünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, jön majd a Rúzsa Magda és a Most Fehérre.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároként, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 1-én a Káptalan kertben fellép Geszti Péter. Az es folyamán megszólalnak a Repülők, a Jazz Megaz és a Gringo Star slágerei. Kapunyítás este 7-kor. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatók, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároként, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban kumlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepi Hurra látogatóközpontban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Kedden vagy szerdán kapcsolhatják le a paksi atomerőművet. Sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Felgyorsul az ügyintézés a NAV-nál. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is le kell majd kapcsolni, jelentette be rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Hozzátette, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat, így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök köszönetet mondott azért, hogy sokan visszavettek fogyasztásukból. Ez egyértelműen látszott is tegnap, elmaradt a várt csúcsérték az energiafelhasználásban. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Több kedvező változás is életbe lépett az adózásban és a vámeljárásokban. A NAV közlése szerint az elektronikusan benyújtott vámárú nyilatkozatok elbírálása gyorsabbá, egyszerűbbé válhat az automatizált döntéshozatallal. Emellett megszűnt a széndioxid kvótaadó. A korábban befizetett összegeket a cégek a következő 90 napban igényelhetik vissza. A hivatal szerint 2027-től további három adófajta is kikerül az adórendszerből. Életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító szerkesztő. Számos világsikert, így Tolkien két művét, a Szilmarilokat és a Hurin gyermekeit is neki köszönhetik a magyar olvasók. A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot történetein dolgozott, és gondosan ápolta édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Férjével, Gálvölgyi János színművésszel 55 éven át voltak házasok. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás, mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig héttől, ami persze ebben azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy 6-tól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akár csak szerdánként. Szóval 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

A legjobb zenék mi?

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Az itt van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörögetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország, Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 0625 55 155-ös.

0: este.
1: Minden ugyanúgy fog történni, mint szerdán. Én átmegyek oda a DJ Fendi átjesz erre az oldalra. Ővé a lemezet a következő 60 percben, még egy órán át Pompés Rádiós lágerek szólnak mixben, mert hogy erről szól a mai Jáncsik Extra. A szerdai életérzést hozzuk ide újra még egy órán keresztül. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban kumlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Szervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Néhány nap és leáll paks, jönnek a szélerőművek, legelő és erdő is éget, sok dolguk van a tűzoltóknak, megverték a kalauzt a Bécsbe tartó vonaton. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokkját a Duna rekord alacsony vízszintje miatt, jelentette be tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállításról van szó, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. Szólt arról is, hogy komoly zöld energia beruházásról döntött a kormány, a következő években új szélerőművek sora épülhet itthon. A miniszterelnök szerint ezek 4000 megawatt plusz energiát jelentenek majd, ha elkészülnek, vagyis kétszer annyit termelhetnek, mint a paksi erőmű, ha teljes kapacitással üzemel. Ezt kíséri majd egy jelentős hálózatfejlesztés is. Legalább fél tucat helyre riasztották a tűzoltókat néhány órán belül. Három hétvégi ház és egy melléképületé Komárom-Esztergomban környekül területén. Csongrád Csanádban a száraz legelő és egy erdősáv gyulladt ki Balástya és Forráskút között, mintegy 6 hektáron. Fejérben az avar és az ajnövényzet kapott lángra Rácz-Szent Miklós puszta közelében. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, és megfenyegette, hogy megöli, még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A Tatabányai járásbíróság szerint tartani lehet attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Révfülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt a részletekről rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissít és szöllőszukrot, vizet, és bízunk benne, hogy ez az extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a boglári parton.
1: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szóltunk szerdán, hogy pénteken ez lesz, most meg péntek van, úgyhogy az van, amit mondtunk szerdán.
4: Így van.
3: Megint.
4: Mi ilyen megbízhatóak vagyunk, és szavahihetőek.
3: Ha valamit mi megmondunk, az meg van mondva.
4: Az meg van mondva.
3: Így. Na, úgyhogy a szerdához hasonlóan ma is pop és rádiós lágerek a mai Night Shift extrában, ennek köszönhetően DJ Effendi áll mostantól egy órán keresztül a lemezjátszók magad.
4: Szevasztok, indulunk.
0: Best FM.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ FND.
1: Efikém, ahogy érzed, üzenj a taxisoknak. Azt mondom, most nagyon sokat mész, jössz taxival. Mit üzenjünk nekik? Kitartás? Igen, sok fuvart?
2: Kitartás, sok fuvart, kevés bolondot, kevés rollerest, kevés driftelőt a Széchenyi téren.
1: Igen, az van.
2: Ó, persze.
1: Éjszakán kell neki állnak a sátorcsapatnak.
2: Este 6-kor nyomják ott a pörgetést. Úgyhogy, és az a kemény, hogy most már azt láttam, hogy pénzért elvisznek. Tehát ül az ember a régi BMW-be, és akkor
1: az ültetett fölösbe.
2: Beülsz mellé, és akkor elmegy veled, és megpörgetett téged. Igaz, hogy 2 centire a várakozó taxiktól fordul át szembe a forgalomba, de megoldják.
1: Jó, akkor azt hiszem, akkor ez így jobb, hogy mi üzenünk a taxisoknak, és nem a taxisok most a driftelőknek, mert ez nem
2: igen, és innen is köszönjük szépen, hogyha minket hallgatnak, minket választanak, mert tényleg azt tapasztaltam, hogy többes.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nem kérdezem meg, mert hát tudom a választ, hogy nyilván Durán koncerten se voltál.
2: Hát nem.
1: Nem. Az annyira nem is hozott téged?
2: Annyira úgy nem, igen.
1: Nem. Jó, igen, figyelj, a Kraftwerket is beszéltük, aztán arra is egyedül mentem végül.
2: És elment egyedül?
1: Persze.
2: Persze. Na, és arról sem meséltél semmit, hogy milyen volt?
1: Féljed, a Kraftwerk mindig
2: az, hogy én nem mentem el, az oké, de te nem meséltél sem.
1: Az nincs rendben.
2: Az skandal.
1: Figyelj, a Kraftwerk mindig jó.
2: Hát igen.
1: Tehát, hogy, és egyébként, ha három lépést hátralépsz, és belegondolsz, hogy ők most már lassan 40 éve ugyanazokat a dalokat gyakorlatilag ugyanúgy játsszák, mert azért sok, hogy is mondjam, csak szólót nem raknak bele Wolfgangék a szintetizátorokkal, igen, meg a izével, de hogy mégis pusztán csak a látványal, a háttérvetítéssel, a izével, hogy így mindig elmész, és így mindig meghallgatod ugyanazok a dalokat, és mindig azt mondod, hogy ez a rohadt azért, ez popzene történelem.
2: Azért, mert azok olyan dalok, nem mondom, hogy voltak, mert vannak,
1: igen,
2: olyan dalok, amik tényleg jelentenek valamit.
1: Igen.
2: Nem? Tehát, hogy úgy végigkísér, és hány generációt kísértek már végig.
1: Hát meg azért, ha belegondolsz, hogy tényleg, hogyha visszafejted a dolgokat, hogy azért a Trans Europe Expressből táplálkozott az Afrika Bambaataés aztán így,
2: még
1: aztán
2: egy csomóan,
1: így igen, egy csomóan, szóval, hogy na. Úgyhogy ilyen nagyon jó volt. Voltak ők már ugye itt a Pap Lászlóba, akkor ilyen 3D-s szemüveget adtak, és tehát egy mindig, igen, annyira valamivel megbolondítják egy picikét, hogy mindig el akarja menni, és meg akart őket nézni, és
2: az, aki, és szerintem ez már az én fiatal, nagyon fiatal koromban is láttam már ilyen Kraftwerk szórólapot, és az ott is volt már ilyen 3D-s történet.
1: Bizony.
2: Komoly.
1: Figyelj, meg valószínűleg mindig, amíg ők lesznek, én ki fogok menni, nekem a Kraftwerk volt az első koncertem életemben, ami így koncert, 91 Budapest sportcsarnok, 13 éves voltam.
2: Kemény.
1: Úgyhogy, és akkor is már ilyen óriási volt, ilyen szájtátva nézted, hogy Jézusom, ilyen gépekből ilyen zenét ki lehet ott facsarni. Úgyhogy jó volt.
2: Nem tudom, miért csodálkoztat a Richard Clyde.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Effikém, hát akkor hát, nem is említettük, hogy egyébként ezzel zártok most a júliust, 31-e van, úgyhogy azt hagyjál, hogy Night Shift extra, de hogy hát akkor így megköszönjük szépen a nyár első két hónapjának, és ráfordulunk az utolsó egy hónapra.
2: Hihye, hogy a mostani tizenévesek mondják, hell na!
1: Na látod, én ezért nem adok a gyerek kezébe telefont, hogy ilyenekkel ne kelljen szembesülni.
2: Nem kell, hogy... az iskolában is teljesen persze. A folyosón ezt hallgatja.
1: Azt a mindenit. Jó, figyelj, akkor nektek jó wellness jövő hétre, akkor pihiva.
2: Igyekszünk törzsgödni.
1: Jövő hét után akkor várok vissza, kipihenve, frissen, élménybeszámolóval, minden egyébben.
2: Megpróbáljuk megoldani.
1: Jó, Efikém, köszi szépen, vigyázz magadra. Jó pihit,
2: hello. Csáu mindenkinek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség. Egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a hazai dinnyetermesztők. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az nem most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a hazai dinnyét az áruházláncok a múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, korszerű technológiára van szükség, hogy legyen továbbra is magyar görög dinnye, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Végül nem neki ítélték oda, sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat, viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Fast Love.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Sziasztok, a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak az utolsó reménysugár. A Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me.

Best FM a legjobb zenék, a korábban elérhetetlennek hit sztárok egyre közelebb kerülnek hozzánk. És nekünk egyre kevesebbet kell utazni azért, hogy mondjuk élőben lássuk Christina Agulérát, aki májusban az egyik osztrák sípája záró ünnepségén lépett fel. Lil Kim pedig hamarosan Európában fog turnézni a Pussycat Dolls előzenekaraként. Ők jönnek most együtt a Can't Hold Us Down-nal.

Best FM a legjobb zenék, a producerek, illetve a szereplők részéről is megvan a hajlandóság, hogy a Michael című életrajzi filmnek minél hamarabb elkészítsék a folytatását, és ki tudja, lehet, hogy annak a forgatókönyve már fog tetszeni annyira Janet Jacksonnak, hogy beleegyezik abba, hogy ő is szerepeljen a filmben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Energiakrízis, egymás után lépnek a nagyfogyasztók, sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Igazi életbiztosítás az anyateljes táplálás. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával, ezt mutatták a tegnap késő délutáni, illetve esti adatok. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést, és legkésőbb hétfőn lekapcsolják valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását, hogy ezzel is példát mutassanak. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Itt a sofőrökre, dílerekre, valamint rablásért, garázdaságért körözött gyanúsítottakra is lecsaptak az átfogó budapesti razzia második hetében. Csaknem 3000 igazoltatás történt, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak. Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, és szemetelők, közterületen szeszelők ellen is felléptek. Még 2 héten át tart az ellenőrzés sorozat Budapesten. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, középfülgyulladással, vérrendszeri betegségekkel, lelki problémákkal szemben is védettebbek. Élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben. Az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Szefem, a legjobb zenék Újpesten lesz meccs másodikán, vasárnap, de emiatt már holnap is lesznek korlátozások a stadion környékén. Labdarúgó utca, Irányi Dániel utca, Megyeri út páratlan oldala, itt tilos lesz megállni, és aztán ezeket, illetve hát rengeteg utcát majd a stadion környékén szakaszosan és időszakosan lezárnak másodikán, délután 2-től.

0: Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Yes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Súlyos 10 milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, komoly betegségeknek ágyaznak meg a trópusi éjszakák, rejtélyes akciót vizsgál a Kibervédelmi Intézet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Az ezredforduló óta háromszorosára nőtt itthon az úgynevezett trópusi éjszakák száma, és ezek egyre hosszabb időszakot ölelnek fel nyaranta. Ekkor hajnalra sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, nem tudjuk kipihenni magunkat, sőt, sokkal fáradtabban ébredünk, mint ahogyan lefeküdtünk. A másfél fok portál szerint azért veszélyes ez, mert a hőterhelés komoly és akár tartós alvászavarhoz is vezethet, és folyamatosan stressz alatt tartja a szív- és érrendszert. Most a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve akcióztak ismeretlenek, vírusos levelek ezreit küldték szét, és feladóként az Élettani Intézet gazdasági iroda megnevezést tüntették fel. Az intézmény kéri, hogy aki kapott ilyen e-mailt, azonnal törölje, tehát ne nyissa meg, és semmiképp se kattintson a csatolt fájlokra, hivatkozásokra. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet már vizsgálja az ügyet. Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágeré, ez a Best FM hétfőtől vasárnapig 0-24-ben. A következő órára fókuszálunk, természetesen akkor is hozzuk majd ezen ígéretünket. Anastasia-val és a Paid My Dues-val, a Soul to Soul-al és a Get a Life-val, a Mojo-val és a Chilinel, illetve a sor legelején Flo Rida-val és a Good Feeling-el.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of a legjobb zenék. Hát, hogyha szó szerint lefordítjuk a most érkező dal címét, Chillin, hát hűsülésre nagyon holnap sem lesz lehetőségünk. Holnapra már mindenhova 39-40 fokos nappali maximumot ígérnek a meteorológusok. Szél, csapadék és felhők nélkül országszerte mindenhol.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best of a legjobb zenék, mondjuk ezt pont nem játszott a tegnap este az MVM Domban. Meg még egy pár dal, de ettől függetlenül az embernek egyáltalán nem volt hiányérzete. Úgy volt zseniális az egész szél koncert, ahogy volt. Ja, az Amazing itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, egy alkoholmentes gin reklámjának a kedvéért. A Jamiroquai újból felidézte a klasszikus tánclépéseket, meg a klasszikus trükköket a Virtual Insanity videoklipjéből. Igen, alkoholmentes gin létezik ilyen. Azon nem vagyok meglepődve, hogy JK ehhez a nevét adja. Tudjuk jól, hogy hát, ha valamikor buli van, akkor nem az alkoholban utazik, ugye? Jön a Little L itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, vége a pénteknek, indulhat a hétvége, holnap pedig este 6-kor ugyanígy night shift, mint ma, meg mint minden nap. Hip-hop és R&B lesz a menü, Slim Fittel érkezünk majd 6 és 8 között, 8-tól pedig Biki lesz a házigazda. Jön Tom Novi, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.